A hold a felhők mögé rejt az ad. Két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájevak.